0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnek irányéva. Egy újabb interneten terjedő csalási módszerre hívta fel a figyelmet a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. Az elkövetők ismert webáruház nevével visszaélve értesítik a sértetteket arról, hogy állítólagos nyereményjáték keretében pénzösszeget nyertek. A nyeremény kifizetésének feltételeként azonban arra kérik a címzetteket, hogy a bankkártyájuk mindkét oldaláról készítsenek fényképet, és azt küldjék meg részükre. A rendőrség figyelmeztet, hogy a bankkártya mindkét oldalának lefényképezése és továbbítása a kártyán szereplő valamennyi érzékeny adat, így különösen a kártyaszám, lejárati dátum és a biztonsági kód illetéktelenek kezébe kerülését eredményezheti. Ezen adatok birtokában az elkövetők jogosulatlan tranzakciókat hajtanak végre, jelentős anyagi kárt okozva. A rendőrség azt kéri, hogy soha ne adják meg a bankkártya adataikat ismeretlen személyeknek vagy gyanús megkeresésre. Ne készítsenek és ne küldjenek fényképet bankkártyáról, még akkor sem, ha azt látszólag megbízható szervezet nevében kérik. Legyenek körültekintőek az olyan üzenetekkel szemben, amelyek nyereményről vagy sürgős intézkedés szükségességéről tájékoztatnak. Csalás gyanúja esetén tegyenek bejelentést a rendőrségen. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri az online térben megjelenő csalási módszereket, és kéri a lakosság együttműködését a bűncselekmények megelőzése érdekében. Közleményt adott ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója az Electrolux Jászberényi gyár bezárásával kapcsolatos történésekről. Mint Jó István írta, az Electrolux tájékoztatás alapján a cég bezárja a Jászberényi üzemét, ezzel pedig több mint 600 munkahely szűnik meg. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben az Electrolux szintén bezárt nyíregyházi üzemére sikeresen talált egy új befektetőt. A svéd hőszivattyúkat gyártó vállalat, a Quantum, azóta már a termelést is megkezdte, és a korábbi Electrolux dolgozók egy jelentős részét is átvette. A HIPA most megkezdte az új befektető felkutatását a Jászberényi üzemre is. Erről telefonon egyeztettek a vállalat vezetőivel és a település polgármesterével. Jó István azt is közölte, hogy a HIPA közreműködésével az elmúlt években közel 500 új munkahely jött létre Jászberényben, 5 vállalat 44 milliárd forint értékű beruházása révén. Bécsben rendezték meg a digitális régészet és a számítógépes módszerek egyik legfontosabb nemzetközi tudományos fórumát, ahol a Jász Múzeum egyedüli magyar intézményként vett részt. A szakmai konferencia a régészet, az informatika, a térinformatika, a távérzékelés és a 3D dokumentáció és a mesterséges intelligencia határterületeinek egyik legfontosabb találkozóhelye. Az idei rendezvény különös figyelmet fordított az AI és a gépi tanulás régészeti alkalmazásaira, a generatív AI-ra, a szemantikus modellezésre, valamint a drónos és műhold képes lelőhely azonosítás új módszereire számolt be a Jász Múzeum. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató és Hegyesi Viktor informatikus kutató előadása az AI szekcióban hangzott el, mesterséges intelligenciával támogatott régészeti lelőhely előrejelzés közösségi régészeti adatok alapján címmel. Nagy jelentőségű, hogy a Jász Múzeum kisvárosi gyűjteményként kiemelkedő intézmények kutatóinak mutathatta be eredményeit, többek között rangos bécsi, római egyetemek vagy a párizsi Sorbonne egyetem képviselőinek. A Jász Múzeum volt az egyetlen magyar intézmény a konferencia programjában. Ez azt mutatja, hogy egy magyar vidéki múzeum is képes bekapcsolódni a nemzetközi digitális régészeti és mesterséges intelligencia alapú kutatások élvonalába, mint a múzeum vezetősége írta, büszkék arra, hogy a Jászságban végzett munka és a közösségi régészetre épülő fejlesztéseik ilyen rangos nemzetközi fórumon is figyelmet kaptak. Folytatódik Jászberényben a Tököli utca járda burkolatának felújítása. Mint Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, 140 méter hosszban, 45 cm mélységben, a közút felüli részben, 20 cm-es szélességben, vörös viakolor elválasztó jelzősávval, kerti szegély megtámasztással, a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésével, a gyalog átkelőhelynél akadálymentes kialakítással, tereprendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel járó munkálatokat a PGO építőipari szolgáltató Kft. Bruttó 6,6 millió forintért fogja elvégezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő várható. Visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Idén 130 fát ültetett a 130 éves Vígszínház társulata. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor EU tag. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be Ifja Vigyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. A hagyománynak megfelelően a társulati tagok 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, szombaton is eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja! Hey.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos kellemes idő várható. Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye. Magyarország 22 éve lett az Európai Unió tagja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Közben Szécsi Zoltán családjogokra hivatkozva közölte, hogy mégsem lesz országgyűlési képviselő. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az országos lista 211. helyéről került be a Fidesz frakcióba, azután, hogy 25-en nem veszik fel mandátumokat. Helyette a leköszönő drogügyi kormánybiztos Horváth László kapja a mandátumot. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott bejegyzésében, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a napi gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, hogy az új kormány megalakulása után átfogó helyzetjelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, ehhez várják a szakemberek jelentkezését. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Több ezer embert kellett kimenekíteni az erdőtűz miatt Toszkánában, menedékhelyekké átalakított tornatermekben helyezték el őket. Több tucatnyi mentő alakulat dolgozik a helyszínen, tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek a tűz megfékezésére. A Pisa mellett található Montefiore környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
2: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő várható. Visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Idén 130 fát ültetett a 130 éves Vígszínház társulata. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor EU tag. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló Élő Környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be Ifja Vigyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. A hagyománynak megfelelően a társulati tagok 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, szombaton is eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek,